0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

ezek a szép sztori. Gyönyörű lány, a fej és sportkocsi, az emlékben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedévben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis rétege, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 12-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Elkezdődött a pécsi Pollák strand korszerűsítése. Mától zajlanak a futamok az idei meccsek rallin. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Elkezdődtek a felújítási munkálatok a pécsi Pollák strandon, adta hírül a PTE. A beruházás során teljes körű felújítást végeznek a medencénél és a gépészetnél. Új öltözők, zuhanyzók épülnek, és a környezet is korszerűbbé válik. A medence a jövőben fűthető lesz, így hosszabbá válhat a szezon, és a strand áprilistól egészen októberig nyitva tarthat. A fejlesztés teljes költsége meghaladja az 500 millió forintot. A kivitelezés miatt a strand idén-nyáron nem nyit ki. Szerda este a Magyar Közlönyben jelent meg az a pénzügyminiszteri rendelet, amely meghatározza, mekkora összeget kell befizetniük az önkormányzatoknak a tavaly keletkezett iparűzési adó többletük után. A rendelet szerint a fővárosnak és a megyei jogú városoknak, így Pécsnek sem kell hozzájárulást fizetniük. A Pécs ma úgy tudja, a város a számítások szerint mintegy 480 millió forint befizetése alól mentesül. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt, 150 euró alatti csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Fontos azonban, hogy ezt a vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriák szerint kell megfizetni. Így például, ha egy csomagban érkezik egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató, akkor az 3x3 euró vámot jelent. A fizetendő vám a webáruházak áraiba épül majd be. A NAV az új vámszabályról szóló legfontosabb tudnivalókat a honlapján teszi közzé. Június 10-én befejeződtek az idei emelt szintű érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint június 3-a és 10-ek között az országban összesen közel 75 ezer emelt szintű szóbelit tettek, csak nem 70 tantárgyból. Az érettséginek még nincs vége. Június 15-én kezdődnek a középszintű szóbeli vizsgák, amelyek július 1-jéig tartanak. Az érettségit szervező kormányhivatalokban és középiskolákban az érettségizők több mint 321 ezer vizsgát tesznek majd. A PTÁV júniusban kezdi meg a 2025-26-os fűtési időszak elszámoló számláinak kibocsátását azoknak az ügyfeleknek, akik évközben részszámlát kaptak, a tényleges költségek elszámolása pedig náluk a fűtési időszak után történik meg. Azoknál, ahol a fűtés elszámolásának hónapjában használati melegvíz elszámolás is történik, két külön számla érkezik majd. A részletes tudnivalók már olvashatóak a PTÁV oldalán, akinek pedig a számlákkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az ügyfélszolgálatnál jelezheti azt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint minden helyszínen a stagnálás volt a jellemző, és a koncentráció mindenütt az alacsony tartományban volt. A szennyvízminták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Különleges emlékhelyet avattak fel szerdán a pécsi köztemetőben. Az emlékmű a szervdonorok előtt tiszteleg, adta hírül a Biocom. Az átadón a Szervdonor Családokért Alapítvány elnöke, Csikós Józsefné elmondta, szándékuk szerint az emlékmű a szervát ültetetteknek és a donorok családjainak is támasztathat. Az emlékhely megvalósítását a Pécsi Tudományegyetem és a város önkormányzata is támogatta.

0: Vas, Zala és Baranya megye után. Péntektől Budapesten és 10 további vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Tolna és Somogy megye is köztük van, így a Dél-Dunántúlon jelenleg nincs tűzgyújtási korlátozás. A tilalmat azért oldották fel, mert az érintett területeken az elmúlt napokban elegendő csapadék hullott ahhoz, hogy csökkenjen a tűzkockázat. A részletekről a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. A komlói járásbíróság a napokban tartott ülést egy férfi ügyében, aki két alkalommal is félrevezette a hatóságot. A férfi tavaly május 25-én tett bejelentést a rendőrségre. Azt állította, hogy egy komlói közterületen emberölések történtek. Több személyt pedig el is rabolt egy ismeretlen fegyveres. A telefonáló azt is elmondta, hogy többek között az ő szüleivel is végzett a tettes. A rendőrök a helyszínre siettek, ám ott bűncselekményre utaló nyomot nem találtak. A bejelentés valótlan volt. A férfi másnap is hívta a rendőrséget, akkor azt mondta, hogy egy komlói lakásban több embert tartanak fogva. Erről a bejelentésről is kiderült, hogy valótlan tartalmú. A férfit a bíróság 8 hónap fogházra ítélte, és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Tovább emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál. A vízügyi szakemberek csütörtökön reggel 188 cm-es vizet mértek, és az előrejelzések szerint pár napig még folytatódik az emelkedés. Most úgy tűnik, egy hét múlva már elérheti a víz szintje a 308 cm-t. Utánpótlás viszont ezt követően nem várható, így további komolyabb emelkedésre nem számíthatunk. Csütörtökön a tesztekkel elkezdődött az idei meccsek rally. Pénteken és szombaton összesen több mint 100 versenyautó áll rajthoz, a Pécset és környékén elsősorban a meccsekben zajló futamokon. Az országos rali bajnokság idei 3. futamán összesen 11 gyorsasági szakaszt rendeznek, ezeken 123 kilométert kell teljesíteniük a pilótáknak és navigátoraiknak. A versenyrajt és célceremóniája a pécsi Széchenyi téren lesz. Az erdészeti szakaszok a természetvédelme miatt nem látogathatók, de a népszerű kanyaroknál parkolóval és mobil illemhellyel ellátott szurkolói zónákat alakítottak ki. A következő szezonban is Gyokit Zsejko vezetőedző irányítja az NK Universitas Pécs női kosárlabda együttesét, amely idén bajnoki címet szerzett az NB1-ben. A klub azt közölte, több játékos is távozik Pécsről, nekik a hónap végén lejár a szerződésük. Máshol folytatja Dulpanka, Varga Aliz, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter, és távozik a két légiós Julia Reisingerová és Alexa Held is. A klub tájékoztatása szerint a csapat Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Völgyi Péter a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, kihirdette a világbajnokságra készülő csapat 25 fős bő keretét. Az idén az NB1-ben bajnoki címet szerzett NK Universitas Pécs együtteséből többen is meghívót kaptak. Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga mellett a Pécsről a szezon végén távozó Rátkai Eszter, Varga Aliz és Dulpanka is ott van a keretben. A világbajnokságot szeptemberben rendezik Berlinben. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken, sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nemrég Budapesten a BL döntő előtt élőben is hallhattuk ezt a dalt. The Killers Human, így indul az óra, 11 perc elmúlt 6, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 163. napja, a mai június 12-e, ez áll a naptárban, és egy női név, Villő. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a gyerekmunka elleni világnap. Szerencsére hazánkban a gyermekmunka nem ölt olyan mértéket, mint a világ más tájain, így például az afrikai vagy az ázsiai régióban, ahol egyes becslések szerint minden negyedik gyermek végez valamilyen kényszermunkát. Persze nem kényszer, de dolgozhatnak a nyári szünetben a diákok idén is, ez teljesen legális, csak adószám szükséges hozzá.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, nagyrészt napos, gyengén felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni nem fog, és napról napra melegszik az idő a hétvégén újból. Persze nem kánikula, ide kellemes nyári meleg várható. És várható a legfrissebb hírek után egy újabb a 90-es és 2000-es évekből a Nickelback zenél nem sokára.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma kezdődnek a Mecsek Rally futamai Pécsett és környékén. Napközben viszonylag sok napsütésre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön a tesztekkel elkezdődött az idei Mecsek Rally. Pénteken és szombaton összesen több mint 100 versenyautó áll rajthoz, a Pécsett és környékén elsősorban a Mecsekben zajló futamokon. Az Országos Rally Bajnokság idei harmadik futamán összesen 11 gyorsasági szakaszt rendeznek. Ezeken 123 kilométert kell teljesíteniük a pilótáknak és navigátoraiknak. A versenyrajt és célceremóniája a pécsi Széchenyi téren lesz. Az erdészeti szakaszok a természetvédelme miatt nem látogathatók, de a népszerű kanyaroknál parkolóval és mobil illemhellyel ellátott szurkolói zónákat alakítottak ki. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint minden helyszínen a stagnálás volt a jellemző, és a koncentráció mindenütt az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A PTAV júniusban kezdi meg a 2025-26-os fűtési időszak elszámoló számláinak kibocsátását. Azoknak az ügyfeleknek, akik évközben részszámlát kaptak. A tényleges költségek elszámolása pedig náluk a fűtési időszak után történik meg. Azoknál, ahol a fűtés elszámolásának hónapjában használati melegvíz elszámolás is történik, két külön számla érkezik majd. A részletes tudnivalók már olvashatóak a PTAV oldalán. Akinek pedig a számlákkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az ügyfélszolgálatnál jelezheti azt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szombaton késő délutánig zajlanak az idei Mecsek Rally programjai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani, a futamok, illetve a tesztek idejére. Az útlezárásokkal érintett szakaszok listája a verseny hivatalos oldalán érhető el. Folytatódnak a gázhálózati munkák a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak. A szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12 péntek, a Villők névnapján az ország nagy részén. Napos, gyengén felhős időnk lesz, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. 21-26 fok közé melegszik a levegő, holnap szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor, már 22-28, vasárnap pedig a napos, gomoly felhős időben egy hidegfront hatására újból több helyen lehet zápor, zivatar, 21-28 fokot mérhetünk majd. Rome wasn't built in a day, a Morcsiba dalának címe, ez a folytatása Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pár perc és 7 óra, úgyhogy jöjjenek mindjárt a legfrissebb hírek, aztán a fesztivál szezonra jetlaggel melegítünk. Ezek

0: karszalagok. És itt lesz az egy slágeres New Radicals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
2: Mesélj!
1: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
2: Ez már tetszik.
1: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
3: Bendeguzlakópark.hu.
0: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
5: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
6: Kikelet.
5: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
6: Kikelet.
5: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
6: Kikelet.
5: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
7: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.

délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat

0: jelentő szóbeli vizsgák, amelyek július 1-jéig tartanak. Az érettségit szervező kormányhivatalokban és középiskolákban az érettségizők több mint 321 ezer vizsgát tesznek majd. Különleges emlékhelyet avattak fel szerdán a pécsi köztemetőben. Az emlékmű a szervdonorok előtt tiszteleg, adta hírül a Biocom. Az átadón a Szervdonor Családokért Alapítvány elnöke, Csikós Józsefné elmondta, szándékuk szerint az emlékmű a szervát ültetetteknek és a donorok családjainak is támasztathat. Az emlékhely megvalósítását a Pécsi Tudományegyetem és a város önkormányzata is támogatta. A következő szezonban is Gyokit Zsejkó vezetőedző irányítja az NK Universitas Pécs női kosárlabda együttesét, amely idén bajnoki címet szerzett az NB1-ben. A klub azt közölte, több játékos is távozik Pécsről, nekik a hónap végén lejár a szerződésük. Máshol folytatja Dulpanka, Varga Alíz, Tótor Solya és Rátkai Eszter, és távozik a két légiós Julia Reisingerová és Alexa Held is. A klub tájékoztatása szerint a csapat Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Új vízaknák építése miatt a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában Pécsett teljes útzár van érvényben. Mindkét utca zsákutcává vált. Csatornahálózat tisztítási munkák miatt a Hungária utcában, a Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsi gyűkési városrészében, dolgoznak a Rengeteg utcában is, a helyszínen teljes útlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A névnaposok ma a Billők. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Now or Never címmel nem sokára Tom Novi dalát is játszom. Az óra viszont Mark Ronson és Amy Winehouse kettősével indul. Maxim Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12-e nagy nap a Beatles tagjai számára, hiszen 1965-ben második Erzsébet angol királynő ekkor ütötte lovaggá őket. Anglia után most Németországban folytatjuk. Jön Tom Novi és a Now or Never, és jöhet a közlekedési info is, ha van. 0620 55 55 155. Jó reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: ezt a fennem a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni ma nem fog, ha minden igaz, de kiderülnek a részletek a hírek végén. Aztán zenélünk tovább Jerry Halliwell-lel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a pécsi Pollák strand felújítása. Jobbára napos időnk lesz, legfeljebb 23 fokkal. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Fontos azonban, hogy ezt a vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriák szerint kell megfizetni. Így például, ha egy csomagban érkezik egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató, akkor az 3x3 euró vámot jelent. A fizetendő vám a webáruházak áraiba épül majd be. A NAV az új vámszabályról szóló legfontosabb tudnivalókat a honlapján teszi közzé. Elkezdődtek a felújítási munkálatok a pécsi Pollák strandon, adta hírül a PTE. A beruházás során teljes körű felújítást végeznek a medencénél és a gépészetnél. Új öltözők, zuhanyzók épülnek, és a környezet is korszerűbbé válik. A medence a jövőben fűthető lesz, így hosszabbá válhat a szezon, és a strand áprilistól egészen októberig nyitva tarthat. A fejlesztés teljes költsége meghaladja az 500 millió forintot. A kivitelezés miatt a strand idén-nyáron nem nyit ki. Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott szövetségi kapitánya, kihirdette a világbajnokságra készülő csapat 25 fős bő keretét. Az idén az NB1-ben bajnoki címet szerzett NK Universitas Pécs együtteséből többen is meghívót kaptak. Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga mellett a Pécsről a szezon végén távozó Rátkai Eszter, Varga Aliz és Dúl Panka is ott van a keretben. A világbajnokságot szeptemberben rendezik Berlinben. Szombaton késő délutánig zajlanak az idei meccsek rally programjai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani a futamok, illetve a tesztek idejére. Az útlezárásokkal érintett szakaszok listája a verseny hivatalos oldalán érhető el. Folytatódnak a gázhálózati munkák a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak. A szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Jó reggelt, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 85 éve ezen a napon született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, zeneszerző. Ma lenne 83 éves Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyűs zeneszerző, az Omega tagja. 1953-ban, ha a mai napon született, Slamovics István, magyar énekes, dalszerző, gitáros, az Ős Edda tagja.
1: Ha egyszer odébb bállok a kör közepéből, majd hiányzok.
0: 1951. június 12. megszületett Brad Delp, gitáros énekes, a Boston frontembere. És 1979-ben a mai napon született Robin, svéd énekesnő, dalszerző. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó volt a tegnapi VB nyitó meccs, nem? Mármint annak, akinek nincs tévéje, és mondjuk streamen nézte volna, hát én is közéjük tartozom. Nem működött a stream ugyanis, úgyhogy majd utólag bepótoljuk. 8 után is hozom a legjobb zenéket, például Lisa Stansfield-től. Vagy a 4-es Street-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Érettségének még nincs vége. Június 15-én kezdődnek a középszintű szóbeli vizsgák, amelyek július 1-jéig tartanak. Az érettségit szervező kormányhivatalokban és középiskolákban az érettségizők több mint 321 ezer vizsgát tesznek majd. Vas, Zala és Baranya megye után péntektől Budapesten és 10 további vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Tolna és Somogy megye is köztük van, így a Dél-Dunántúlon jelenleg nincs tűzgyújtási korlátozás. A tilalmat azért oldották fel, mert az érintett területeken az elmúlt napokban elegendő csapadék hullott ahhoz, hogy csökkenjen a tűzkockázat. A részletekről a katasztrófa védelem oldalán lehet tájékozódni. A következő szezonban is Gyokit Zsejkó vezetőedző irányítja az NK Universitas Pécs női kosárlabda együttesét, amely idén bajnoki címet szerzett az NB1-ben. A klub azt közölte, több játékos is távozik Pécsről, nekik a hónap végén lejár a szerződésük. Máshol folytatja Dulpanka, Varga Aliz, Tótor Solya és Rátkai Eszter, és távozik a két légiós Julia Reisingerová és Alexa Held is. A klub tájékoztatása szerint a csapat Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Új vízaknák építése miatt a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában Pécsett teljes útzár van érvényben. Mindkét utca zsákutcává vált. Csatornahálózat tisztítási munkák miatt a Hungária utcában, a Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsi gyűkési városrészében, dolgoznak a Rengeteg utcában is, a helyszínen teljes útlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Madonna feldolgozással indul az óra 5 perccel múlt 8. Jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Június 12-e van péntek, a Villők névnapja egyébként. Isten éltesse minden ünnepeltet. Szóval jön a Madhouse és a Like a Prayer, aztán nem sokára a Stereo MCs és James Morrison is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 2026-ot írunk így, hát ne csodálkozzunk, hogy egy nappal a foci VB megnyitója után ellepték a YouTube-ot a fake, azaz hamis VB megnyitó ceremóniák. Csupa AI stadion, AI emberek, mesterséges intelligencia által generált hamis duettek, például Shakira és Pitbull VB megnyitó duettje, ami hát nem létezett. Nincs, nem volt ilyen. Bezzeg a 90-es és 2000-es évek, amikor, hát főleg a 90-esben még rendes internet sem volt, nemhogy AI. James Morrison és a You Give Me Something érkezik, és ha már szóba került, egy picit megidézzük a múltat, nem sokára Lisa Stansfield-el is itt a Besten. Jó reggelt!

0: FM, a legjobb zenék.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok. Sajnos hajnalban több halálos áldozatot követelő baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Teljes pályazárban, emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat a pályáról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek, aztán Sophie B. Hawkins.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ma kezdődnek a Mecsek Rally futamai Pécsett és környékén. Napközben viszonylag sok napsütésre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön a tesztekkel elkezdődött az idei Mecsek Rally. Pénteken és szombaton összesen több mint 100 versenyautó áll rajthoz, a Pécsett és környékén elsősorban a Mecsekben zajló futamokon. Az Országos Rally Bajnokság idei harmadik futamán összesen 11 gyorsasági szakaszt rendeznek. Ezeken 123 kilométert kell teljesíteniük a pilótáknak és navigátoraiknak. A versenyrajt és célceremóniája a pécsi Széchenyi téren lesz. Az erdészeti szakaszok a természetvédelme miatt nem látogathatók, de a népszerű kanyaroknál parkolóval és mobil illemhellyel ellátott szurkolói zónákat alakítottak ki. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint minden helyszínen a stagnálás volt a jellemző, és a koncentráció mindenütt az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A PTAV júniusban kezdi meg a 2025-26-os fűtési időszak elszámoló számláinak kibocsátását azoknak az ügyfeleknek, akik évközben részszámlát kaptak. A tényleges költségek elszámolása pedig náluk a fűtési időszak után történik meg. Azoknál, ahol a fűtés elszámolásának hónapjában használati melegvíz elszámolás is történik, két külön számla érkezik majd. A részletes tudnivalók már olvashatóak a PTAV oldalán, akinek pedig a számlákkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az ügyfélszolgálatnál jelezheti azt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szombaton késő délutánig zajlanak az idei Mecsek Rally programjai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani a futamok, illetve a tesztek idejére. Az útlezárásokkal érintett szakaszok listája a verseny hivatalos oldalán érhető el. Folytatódnak a gázhálózati munkák a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak. A szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Yes.

0: kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécset első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. dompepe.hu
5: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
6: Mesélj!
5: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
6: Ez már tetszik.
5: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
6: Bendegúzlakópark.hu
7: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik.
7: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécset június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnay pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villány.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Queen Bee. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
9: Hétfőn kezdődnek a középszintű szóbelik a tavaszi érettségén. Napsütés és néhány felhő vár ma ránk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 10-én befejeződtek az idei emelt szintű érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint június 3-a és 10-e között az országban összesen közel 75 ezer emelt szintű szóbelit tettek, csak nem 70 tantárgyból. Az érettséginek még nincs vége. Június 15-én kezdődnek a középszintű szóbeli vizsgák, amelyek július 1-jéig tartanak. Az érettségit szervező kormányhivatalokban és középiskolákban az érettségizők több mint 321 ezer vizsgát tesznek majd. Különleges emlékhelyet avattak fel szerdán a pécsi köztemetőben. Az emlékmű a szervdonorok előtt tiszteleg, adta hírül a Biokom. Az átadón a Szervdonor Családokért Alapítvány elnöke Csikós Józsefné elmondta, szándékuk szerint az emlékmű a szervát ültetetteknek és a donorok családjainak is támasztathat. Az emlékhely megvalósítását a Pécsi Tudományegyetem és a város önkormányzata is támogatta. A következő szezonban is Gyokit Zsejkó vezetőedző irányítja az NK Universitas Pécs női kosárlabda együttesét, amely

0: Idén bajnoki címet szerzett az NB1-ben. A klub azt közölte, több játékos is távozik Pécsről, nekik a hónap végén lejár a szerződésük. Máshol folytatja Dulpanka, Varga Aliz, Tóthor Solya és Rátkai Eszter, és távozik a két légiós Julia Reisingerová és Alexa Held is. A klub tájékoztatása szerint a csapat Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Új vízaknák építése miatt a Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában Pécsett teljes útzár van érvényben. Mindkét utca zsákutcává vált. Csatornahálózat tisztítási munkák miatt a Hungária utcában, a Petőfi és a Rákóczi utca közötti szakaszon reggel 9 óra után jelzőrök irányítják a forgalmat. Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsi gyűkési városrészében. Dolgoznak a Rengeteg utcában is, a helyszínen teljes útlezárás van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most Mooney Love dalával idézzük meg, jön az It's a Shame, este pedig a Night Shift Extra-ban újból az ezredforduló Classic House slágerei forognak, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Teljes a pályázár továbbra is a hajnali súlyos baleset helyszínén az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán, Győr-Szent Ivánnál leterelik a forgalmat, és ugyancsak pályazárban az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol felborult egy kamion, ott a 127-es kilométernél terelik le a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, közben jön Madonna dala, Give It To Me a Besten.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Ma napos, szeles időnk lesz, esni nem fog, a maximum 23 fok körül alakul. A hétvégén egy fokkal már melegebb időre, de mindkét nap, főleg vasárnap egyébként záporokra, zivatarokra is készülhetünk a napsütés mellett. 22-28 fok között alakul a maximum. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Arástól, a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.

she can come along.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a pécsi Pollák strand felújítása. Jobbára napos időnk lesz, legfeljebb 23 fokkal. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt, 150 euró alatti csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Fontos azonban, hogy ezt a vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriák szerint kell megfizetni. Így például, ha egy csomagban érkezik egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató, akkor az 3x3 euró vámot jelent. A fizetendő vám a webáruházak áraiba épül majd be. A NAV az új vámszabályról szóló legfontosabb tudnivalókat a honlapján teszi közzé. Elkezdődtek a felújítási munkálatok a pécsi Pollák strandon, adta hírül a PTE. A beruházás során teljes körű felújítást végeznek a medencénél és a gépészetnél. Új öltözők, zuhanyzók épülnek, és a környezet is korszerűbbé válik. A medence a jövőben fűthető lesz, így hosszabbá válhat a szezon, és a strand áprilistól egészen októberig nyitva tarthat. A fejlesztés teljes költsége meghaladja az 500 millió forintot. A kivitelezés miatt a strand idén-nyáron nem nyit ki. Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetségi Kapitánya, kihirdette a világbajnokságra készülő csapat 25 fős bő keretét. Az idén az NB1-ben bajnoki címet szerzett NK Universitas Pécs együtteséből többen is meghívót kaptak. Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga mellett a Pécsről a szezon végén távozó Rátkai Eszter,

0: Galíz és Dúlpanka is ott van a keretben. A világbajnokságot szeptemberben rendezik Berlinben. Szombaton késő délutánig zajlanak az idei meccsekrali programjai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani a futamok, illetve a tesztek idejére. Az útlezárásokkal érintett szakaszok listája a verseny hivatalos oldalán érhető el. Folytatódnak a gázhálózati munkák a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között dolgoznak. A szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen, számottevő csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben legfeljebb 23 fokig emelkedik.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában például James Blunt-tól, Macy Gray-től, a Sugar Babes-től, elsőként pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól What's Love? 4 perc elmúlt 10. Jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a hét utolsó munkanapján. Ha dugó, baleset van, villőt vagy szülinapost köszöntene bárki, 20-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, a fáradhatatlan lemezlovas, a 62 éves Fatboy Slim érkezik, aki végig bulizza a nyarat, persze a DJ pultban. Elcsíphető az Egyesült Királyságban rengeteg fesztiválon és rendezvényen, ezen kívül Ibizán, Máltán és Hollandiában is. Ez a Praise You tőle a Besten.

0: a legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Nincs csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen hajnalban Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion a 123-as kilométernél, szintén teljes pályazárban érvényben, a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: A Rum Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rum Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért, nyírségi gombócleves friss petezselyemmel. Az A menü fish and chips, a B menü churros fahéjas cukorral, rabarbarás eperlekvárral. A C menü szójás áfonyás húsgolyó párolt rizssel. A Paleo menü 3290 forintért, kaprosz cukkini leves, ananászos csirkeragú grill zöldségekkel. A Teleki Bistro Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat citromos csirkeragú leves friss petrezselyemmel. Az A menü kapros túrós harcsarakot, a B menü vaníliás rizs felfújt mentás erdei gyümölcsragúval. És végül a vegán menü 3290 forintért. Magyaros gombaleves, kókusztejes ázsiai zöldségragú jázmirizssel.
1: Reklámot hallottak.
5: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
1: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Slim Fit, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelésével.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában hozom majd Tupac slágerét. És a fekete vonatét is. A dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalmasságról.

0: Felnőttünk. Felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rombisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rombisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, nyírségi gombócleves friss petezselyemmel. Az A menü fish and chips, a B menü churros fahéjas cukorral, rabarbarás eperlekvárral. A C menü szójás áfonyás húsgolyó párolt rizssel. A paleo menü 3290 forintért, kaprosz cukkini leves, ananászos csirkeragú grill zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat citromos csirkeragú leves friss petrezselyemmel. Az A menü kapros túrós harcsarakot, a B menü vaníliás rizs felfújt mentás erdei gyümölcsragúval. És végül a vegán menü 3290 forintért. Magyaros gombaleves, kókusztejes ázsiai zöldségragú jázmirizssel.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Higiénia, a büfékocsikkal még mindig akadnak gondok. Influencerekre csapott le az adóhatóság, polgármestert kergetett egy medveszékelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levét. Erről, tehát a fogyasztókodat már nem juthat el.
2: 8 ember halt meg a ma hajnali baleset sorozatban az M1-es autópályán Győr közelében. A tragédia után Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kért az autópálya terelések közlekedés biztonsági hatásairól. Előbb egy teherautó ütközött munkagépnek is kigyulladt, majd röviddel később egy kis busz csapódott az emiatt feltorlódott járműveknek. A második balesetben 7 vesztették életüket, 2 megsérültek. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Több millió forint eltitkolt bevételt talált 2 népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Kalandos éjszakát éltek át a székelyvarságiak, miután egy fiatal medve betört egy gazdaságba és egy csikóra támadt. A székely honarról számolt.

0: esetben, hogy a riasztásra érkező vadászokat és hatósági embereket később maga az állat vette üldözőbe. A polgármester szerint még neki is futnia kellett a medve elő a gumicsizmában az aszfalton. A veszélyes állatot végül kidőtték. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Aki annó 2011-ben lemaradt Seal budapesti koncertjéről, az most bepótolhatja, a fanatikus rajongók pedig biztos vagyok benne, hogy repetáznak. Július 30, MVM Dome, Budapest Seal koncert. Ő indítja az órát, szól már is az Amazing. 4 perccel múlt 11, június 12 péntek, sok boldogságot villők, szülinaposok, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

SZFM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak a mai Night Shift Extrában. 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7-től Lauer Christiantól, és egy másik house legenda, Paul Johnson érkezik a folytatásban. Get Get Down című dala 99 nyarán jelent meg, és Paul legnagyobb és legismertebb slágere. Vezette az amerikai Billboard Dance listáját, és top 10-es dal volt az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában és Görögországban is. A Billboard beválasztotta minden idők 50 legjobb house dala közé, a rendkívül előkelő második helyre sorolták.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: sem. Best FM, a legjobb zenék. Aki úgy dönt, hogy még a tömeg előtt szeretne elindulni a Balatonra, jön a hétvége ugyanis, és nyár van, szóval az se nagyon siessen, vagy legalábbis, ha siet, lassítson Székesfehérvárnál. Baleset történt ugyanis az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, a 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres torlódás alakult ki, és továbbra is pályazárban, méghozzá az M3-ason Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol korábban felborult egy kamion. A 123-as és a 127-es kilométer között a 3-as főútra terelik a forgalmat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül itt a dél, úgyhogy én nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, és jó hétvégét is mindenkinek. Megjött Majoros Rita, Emily Sandé dalával indítja a péntek délutánt. Találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Hallottátok? A Don Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Don Pepe. Egy étlap, 1000 opció. donpepe.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével.

0: múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik.
1: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajorex a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult az idei kompetenciamérés, megkímélte a fagya cseresznyét, milliárdos számlagyárat számolt fel az adóhatóság. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatják meg teljesen a tanulók képességeit, hiszen a kreatív és a gyakorlati intelligenciát sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A felmérések a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegennyelvből, történelemből és digitális kultúráról is képet adnak a tanulók teljesítményéről. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagy részt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű, sötétpiros cseresznyét keresik. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglalt le az adóhatóság. Egy nagyszabású akcióban egy fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést, és a hatóság szerint éppen Tájföldre készült áthelyezni a központját. Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 5-öt közülük letartóztatott a bíróság. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár délután nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. Főként a keleti ország részben fordulhat elő kisebb zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős, időnként napos idő várható, elszórtan záporokkal, főként északon. Úgy tűnik, vasárnap már melegebb levegő érkezik, sok napsütéssel, de a déli-délnyugati tájakon ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek.

0: Magyaros Réte vagyok, elmúlt tél, jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni, és hát ugye a hétvégét már megkezdőknek meg aztán végképp jó pihenést kívánni. A kosindalával jön a Hide You, itt lesz Christina Aguilera, most pedig Emily Sunday indítja a délutánt, jön a Next to Me.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, remélem, hogy csodásan telik a péntek, és már a hétvégében tudnak gondolkodni. Tartsanak velem a következő órákban is. Én biztos, hogy rávezetek mindenkit, hogy élvezze a hétvégét a legjobb zenékkel. Egy kicsit hangolódunk így a 90-es, 2000-es évek ritmusában. Úgyhogy hát hallgassuk a napkérdését is. Jövök hamarosan ezzel, mindenféle információval, meg mozi ajánlóval, de természetesen a legjobb zenékkel a főszerepben. Úgyhogy megyek is tovább egy igazi, hát nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, hogy az elektronikus zene egyik talán legnagyobb klasszikus érkezik a 90-es évekből. Ez nem más, mint a Faithless és az Insomnia. Na, gyerünk tovább!

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak már most az utakon itt péntek délután, de gyanítom, hogy egyre nagyobb lesz a forgalom. M1-es, M7-es, itt ma is nagy forgalomra lehet számítani, ugye sokan tartanak majd hétvégézni a Balaton felé, illetve ugye az M1-esen egyébként is mostanában sok a dugó, így a hétvége felé pedig pláne. Ha viszont bárkinek van bármi nemű információja, legyen az az M7-esről, az M1-esről, vagy bárhonnan az országból, megköszönöm, ha ma is elküldi, vagy felhív a 0620-55-55-155-ös számon. Könnyítsük meg együtt az utazók dolgát, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz a legfrissebb hírek, mert bekészítve meghallgatjuk őket, aztán felvesszük a táncos cipőt és megtekerjük a csípőnket. Jön a Gágyó és a So Many Times. És itt lesz majd a Beavers is, és arra rakjuk össze.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mi. Bármi történt, már megtörtént.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Razzia, az ittassofőrökre vadászik a rendőrség. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a külügyminiszter. Csak nem 1000 fészek ellepték a Varjak Dombóvárt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Razziát tart a rendőrség a hazai utakon. Az ittas és bódult járművezetőkre vadásznak jövő hétfőtől egészen vasárnapig. A Roadball nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, amelynek során az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az Európai Unió tagállamainak magyarországi nagyköveteit fogadta munkareggelin a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek kérdéseire válaszolt Magyarország európai szerepéről és külpolitikai irányairól. A megbeszélésen szóba került az állami intézményrendszer működése és a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása is. Veszélyes lehet a gombelem a kisgyerekekre. A Heimbál gyermekkórházba egy héten belül 4 gyermek került azért, mert gombelemet nyelt le. Egyiküknél súlyos sérülés alakult ki. A szakemberek fokozott óvatosságra kérik a szülőket. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Már több mint 1000 vetési varjúfészek van Dombóváron. A Tolnavár megyei hírportál arról számolt be, hogy egyre türelmetlenebbek a helyiek. A lakók szerint a madarak okozta zaj és szennyezés mindennapos problémává vált, miközben védettségük miatt a lehetőségek korlátozottak. A szakértők szerint a varjak egyre nagyobb számban költöznek be a városokban, ahol könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. Ma kellemes koranyári idő várható sok napsütéssel és változó felhőzettel, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább keleten, ahol egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap átmenetileg több lesz a felhő és főként északnyugaton, valamint északon fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap aztán ismét több órás napsütésre van kilátás, miközben délnyugaton erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, amelyből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is remek zenék, és fantasztikus péntek délutáni hangulat itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok.

0: George Michael dalával viszem tovább a délután, és a jó hangulatot. Jön a Too Funky, itt lesz Santana és a Maria Maria, de ezt a Cabo is hozza a Living It Up dalt. Most a Gácsóval táncolunk So Many Time, rögtön így az óra elején. Szép napot!
1: Beste.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telik a péntek délután? Nagyon remélem, hogy jól, és hogy van idejük egy picit válaszolni a nap kérdésére, mert csak egy egyszerű, laza kérdéssel készültem. Ki mit csinál a hétvégén? Ki mit tervez? Ki hová utazik? Vagy szimplán csak sorozatmaraton tartanak a kanapén? Hú, azt is nagyon-nagyon szeretem. 0-20-55-55-155 ide lehet ma is a nap kérdésével kapcsolatban írni, de természetesen várom a Facebookon, az Instagramon is az üzeneteket, és nyugodtan telefonáljanak is, vagy akár ha közlekedési információjuk is van, azt is ide várom. Én pedig cserébe a folytatásban is nagyszerű zenéket hozok. A Vandum Project érkezik hamarosan a King of My Castle. Előtte egy kicsit utazunk a 90-es évekbe. Jó most Takabu és a Living It Up, amit bevallom őszintén, én jobban szeretek, mint a Here We Go-t. Az volt ugye a 90-es években a nagy slágere, viszont nekem ez pont azért tetszik, mert egy laza popdalnak tűnik, de ennél sokkal-sokkal több, mert egy nagyon-nagyon érdekes, de mindig aktuális témát dolgoz fel, annak ellenére, hogy a diszkóban táncoltunk erre. Méghozzá a víz fontosságát, és az ivóvizeink fontosságát, és hogy egyáltalán az élet alapja a víz, mondhatom így. Úgyhogy Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásáros Namény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométerek között a leállósávra és a szemközti ada belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon autózhatnak. A csomóponti zárással nem jár a munka, ezt írták még a hallgatók, úgyhogy hát ez talán egy jó hír, de itt azért így péntek délután fennakadásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre, ha bárki lát valamit az utakon az országban, jöhet az info. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár percet kell, csak várnunk 2 óráig, jönnek a legfrissebb hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz Rúzsa Magdi és Lotfi Begivel és a Nyári Záporral.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek meetingpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik.

0: Július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
2: Hiányosság ok a büfékocsiknál. Jelentés készül az M1-es tragédia után. Három vulkán tört ki egyszerre Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátók helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideges üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Erről, tehát a fogyasztókhoz már nem juthat el.
2: A Magyar Közút készíti el azt a vizsgálati jelentést, amelyet a miniszterelnök kért a hajnali halálos autópálya balesetek után. A Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő közlése szerint a baleset egy szabályosan lezárt munkaterületen történt az M1-esen Győr közelében, és a terelést több lépcsőben már másfél kilométerrel korábban jelezték az autósoknak. A társaság szerint a kamion a terelésbe még szabályosan érkezett, majd ismeretlen okból áttért a másik sávba. Kiemelték, a vizsgálathoz minden szükséges adatot átadnak a szakembereknek. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Szinte egy időben tört ki három vulkán Indonéziában, két tűzhányó ugyanazon a szigeten, egy harmadik pedig több száz kilométerrel arrébb egy másik szigeten lövelt hamut a magasba. A több száz méteres hamufelhők miatt továbbra is figyelmeztetések vannak érvényben az érintett térségekben. Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkánjövezetének számít. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra is elmúlt, sokan a péntek délutáni munkát most fejezik be, úgyhogy indulnak hazafelé, jöhet a hétvége. Hát kellemes programozást mindenkinek, és isteni nyári hétvégét. Reméljük, hogy mindenkinek és mindenhol kedvez majd az időjárás mindenféle programhoz. A jó zenékhez biztosan. The Wanted, Glad You Came!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, ki mivel tölti ezt a hétvégét, mi lesz a program, és már is záporoznak az üzenetek. Attiláéknál festés lesz otthon. Azt írja, nem a legizgalmasabb program, de egyszerűen muszáj befejezni, és reméljük gyorsan meg is szárad majd. Hát hajrá, küldjük majd mellé a legjobb Best FM-es zenéket, tényleg a legjobb zenére festeni. Én a tavalyi évben festettem ki az egész lakást, úgyhogy csak ajánlani tudom. A lányom ballagása miatt az egész család összegyűlik, nagyon várjuk, ezt írja Erika, mert hogy most sikerül egyébként mindenkit összehozni. Hát jó kis családi program lesz. Zsuzsiék a hétvégét a Balatonnál töltik, szintén a családdal. Azt írja, végre egy kis pihenés és lángosozás vár ránk. Istenem, de imádom a lángost. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és a lángosok is. Mellé pedig egy kis Red Hot Chili Peppers, méghozzá talán az egyik legérzelmesebb dal a csapattól a 90-es évekből. Érkezik az Under the Bridge, ami a magányról, a függőségről szól, egy kis melankóliával keverve. Itt a Best FM-en. So

0: Best FM a legjobb zenékre. Pillantottam itt a hétvégi időjárás előrejelzése, és úgy tűnik, hogy a szabadtéri programoknak azért kedvezni fog az időjárás. Délelőtt még lehetnek szombaton például felhők az égen, egy-egy zápor előfordulhat, de aztán délután nagyon sok felé kisüt a nap. 21-27, ez lesz a maximum, vagy ezek lesznek a maximumok és a kettő között, amiket mérhetünk. Szóval szerintem egy igazán kellemes kora nyári időben lesz részünk, úgyhogy nyugodtan lehet programozni, és minden mellé Best FM-et hallgatni. Úgyhogy tartsanak velem a folytatásban is, hiszen még csak hangolódunk a hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Cotton Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
3: Vendeguzlakópark.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Cotton Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június első 3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrexa Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs.

0: Ennyi. A fitoplazma fertőzéssel érintett területen kötelező. Az amerikai szőlőkabóca a fitoplazma fő vektora, a fiatal lárvák elleni védekezés pedig kiemelt jelentőségű, mert ilyenkor a lárvák még érzékenyebbek a növényvédőszerekre. A részletes védekezési felhívás Szigetvár, Gyúd és Siklós térségére már elérhető a Baranyai Kormányhivatal honlapján. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken tartanak ellenőrzéseket. A revizorok kedden a Harkányi Zsigmondi sétányon dolgoznak majd. A vendéglátóhelyeket, illetve a strandcikkeket árusító üzleteket keresik fel. Szerdán pedig Kémesen a boltokban várható az érkezésük. Folytatódik azoknak a kereskedőknek az ellenőrzése is Baranya egész területén, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak a vásárlóknak. Vas, Zala és Baranya megye után péntektől Budapesten és 10 további vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Tolna és Somogy megye is köztük van, így a Dél-Dunántúlon jelenleg nincs tűzgyújtási korlátozás. A tilalmat azért oldották fel, mert az érintett területeken az elmúlt napokban elegendő csapadék hullott ahhoz, hogy csökkenjen a tűzkockázat. A részletekről a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. Megkezdődött a Budapest-Pécs vasútvonal, Récilas és Dombóvár közötti szakasz karbantartási munkáinak második üteme. A MÁV csoport közlése szerint a munkavégzés miatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett MÁV buszok szállítják majd az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. A következő szezonban is Gyokit Zsejkó vezetőedző irányítja az NK Universitas Pécs női kosárlabda együttesét, amely idén bajnoki címet szerzett az NB1-ben. A klub azt közölte, több játékos is távozik Pécsről, nekik a hónap végén lejár a szerződésük. Máshol folytatja Dulpanka, Varga Aliz, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter, és távozik a két légiós Julia Reisingerová és Alexa Held is. A klub tájékoztatása szerint a csapat Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Szombaton is folytatódnak a meccsek rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt majd a nap, ám az időnként megnövekvő gomoly felhőzetből helyenként futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. Kora reggel 14, napközben legfeljebb 27 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anna Mária, köszönöm szépen, hírek legközelebb pontosan 4 órakor majd a Best FM-en, ahol folytatódik a péntek délután, igen, hangsúlyozom, péntek délután, rövidesen vége a melónak, látszik már a hétvége. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, ez pedig a páros dalam, érkezik Ben Stefani Akonnal.
1: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Hogy érdemes a hétvégére szabadtéri programot szervezni, ez ugye erősen időjárás függő, hogy mi vár ránk a következő két napban, hamarosan kiderül, hozom a legfrissebbeket. Addig is várom a közlekedési infókat, a számom 30-as 889 107-es. Folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd Madonna, Vastag, Csaba, Zséda, most pedig a Daft Punk a 90-es évekből. Szólasz Around the World a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál, H. Horváth László. Utóbbi időben nagyon sokan tartanak otthon egzotikus állatokat, főként hüllőket, bár az emberek többsége inkább irtózik a csúszómászoktól. Hogy Pécs belvárosában hogyan futottak össze egy másfél méteres állattal, és hogy pontosan milyen fajta volt, arról bővebben lehet olvasni a Pécs Aktuál híroldalon, sőt egy videót is meg lehet róla nézni. Hírek jönnek nálunk is majd délután 4-kor Incz Anna Máriától, előtte itt van Nene és a Későre jár.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Jimi Hendrix, Janis Joplin és Jim Morrison is ott van a 27-esek klubjában, és 2011 óta Amy Winehouse is. Vele folytatjuk hamarosan, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Összehangolt programokkal várják a közönséget a pécsi múzeumok éjszakáján. Holnap napközben 27 fok is lehet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei múzeumok éjszakáját. Pécsett összesen 18 helyszínen várják a közönséget. A Janus Pannonius Múzeum, a Zsolnai Örökségkezelő és a Pécsi Püspökség idén is összehangolt programsort dolgozott ki a látogatók számára. A közönség így a város múltjának, kulturális örökségének csaknem 2000 évét járhatja be, a római kori sírkamráktól a kortárs művészetig. A pécsi programok is böngészhetőek már a rendezvény hivatalos oldalán, a muzej.hu-n. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt közölte, az érintett állampolgárok erről nem kapnak külön értesítést, így azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat, és igényeljenek új elektronikus személyit a kormányablakokban. A 70. életévét betöltött állampolgárok igazolványának kiállítása díjmentes. Szerdáról csütörtökre virradóra, Baranyába is megérkezett egy zivatarlánc viharos erejű széllel és heves esőzéssel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a viharkárok miatt csütörtökön mintegy 50 riasztást kaptak. Az esetek nagyobb részében úttestre dőlt fák miatt kérték a katasztrófavédők segítségét, de a szél nem kímélte a vezetékeket sem, Pécsett pedig egy társasház szigetelését is letépte a viharos erejű szél. A hivatásos és önkéntes tűzoltók valamennyi helyszínen felszámolták a károkat, személyi sérülésről nem érkezett hír. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint minden helyszínen a stagnálás volt a jellemző, és a koncentráció mindenütt az alacsony tartományban volt. A szennyvízminták alapján továbbra sem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Völgyi Péter, a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, kihirdette a világbajnokságra készülő csapat 25 fős bő keretét. Az idén az NB1-ben bajnoki címet szerzett NK Universitas Pécs együtteséből többen is meghívót kaptak. Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga mellett a Pécsről a szezon végén távozó Rátkai Eszter, Varga Alíz és Dúl Panka is ott van a keretben. A világbajnokságot szeptemberben rendezik Berlinben.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt majd a nap, ám az időnként megnövekvő gomoly felhőzetből helyenként futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. Kora reggel 14, napközben legfeljebb 27 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Addig viszont szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen, körülbelül 20 percen keresztül indulunk Amy Winehouse-zal.
0: 101.7 Best FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. Jönnek az adópercek, vendégem a Barlai Krisztina, a NAVA baranyai sajtóreferense, témánk a diákmunka. Mikor dolgozhat egy diák?
1: Főszabályként 16 éves korban már vállalható munka, azonban az iskolai szünet időtartama alatt akár már egy 15 éves diák is dolgozhat. Azonban nagyon fontos az, hogy 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő szülő hozzájárulásával dolgozhat a fiatal.
0: A munkavállaláshoz kapcsolódóan van-e teendő a NAV-nál?
1: A munkavégzés bármelyik formájához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen adóazonosító jellel. Amennyiben a diák nem rendelkezik adóazonosító jellel, vagy korábban kiállított adókártyáját elvesztette, akkor annak igényléséhez, pótlásához a T34-es nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni a hivatalhoz.
0: Hogyan foglalkoztatható egy diák?
1: A diákok foglalkoztathatók iskola szövetkezeten keresztül, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, például fizetéssel, vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében, vagy akár háztartási alkalmazottként. A foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan a diákok érvényesíteni tudják a 25 év alatti fiatalok kedvezményét. Ez azt jelenti, hogy jogosultsági hónaponként bruttó 715.765 forintig nem kell 15% személyi jövedelemadót fizetniük.
0: Mire kell figyelni az adófizetésnél?
1: Abban az esetben, hogyha iskola szövetkezeten keresztül végez munkát a diák, akkor nem lesz biztosított, nem kell járulékot fizetnie, a személyi jövedelemadóra pedig figyelembe tudja venni a fiatalok kedvezményét. Ha munkaviszonyban dolgozik a diák, akkor biztosított lesz, 18,5% járulékot kell fizetnie, és a személyi jövedelemadóra így szintén igénybe tudja venni a fiatalok kedvezményét. A megbízási jogviszonynál nem lesznek automatikusan biztosítottak a diákok, ilyenkor arra kell figyelni, hogy ha a diák jövedelme a minimálbér 30%-át eléri vagy meghaladja, akkor biztosított lesz, és 18,5% járulékot kell fizetnie. Ha a jövedelme nem haladja meg ezt a 30%-ot, akkor nem lesz biztosított. A személyi jövedelemadóra ebben az esetben is érvényesíthető a 25 év alattiak kedvezménye. Egyszerűsített módon is létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy pedig alkalmi munkára. Ebben az esetben nincs járulékfizetési és adófizetési kötelezettsége a diáknak. Abban az esetben, hogyha az egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett jövedelme meghaladja a mentesített keretösszeget, akkor ezt a felettes részt kell majd a bevallásban szerepeltetni, és a hozzá kapcsolódó adókötelezettségnél szintén figyelembe lehet venni a 25 év alattiak kedvezményét. A háztartási alkalmazottként végzett munka adórendszeren kívüli keresetten járó foglalkoztatás. Így ehhez kapcsolódóan sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség nem merül fel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatom majd egy rendőrségi felhívással, addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen. Velünk lesz többek között Alexander Burke és a Bad Boys, énekel a Krisztál, Vigyázz rám címmel. Most jön a 90-es klasszikus a párostól, Bryan Adams és Mercy, ez már a When You're Gone, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. A pécsi rendőrök továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt Nagy Anasztáziát. A 14 éves lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot, valamint fekete cipőt viselt. A pécsi rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelensége megőrzése mellett a telefontanú zöld számán, ez a 0680 555 111-es, vagy hívja a 112-es központi segélyhívószámot. Ahogy az lenni szokott, rövidesen jönnek a névnaposok és a születésnaposok, addig is velünk lesz az újdonság Curtis-től Kegyelem, szól a 90-es klasszikus Brandytől és Mónikától The Boy's Mind, előtte énekel majd Olai Bolya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Cotton Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
3: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizzaválaszték mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe, egy étlap, ezernyi opció. Dompepe.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Június 12-e van, névnaposok a villők, jönnek már is a születésnaposok. 72 éves Slamovics István, vagyis Slamó, rockzenész, aki 6 éven keresztül volt az Edda tagja. 46 éves Gáspár Laci énekes, aki a Megaszárban tűnt fel, utóbbi időkben pedig már ő maga zsűriz különböző tehetségkutatókban, illetve 28 éves Kövesi Zsombor, akit láthattunk többek között a Tanárban is. Friss hírek és információk délután 5 órakor, előtte viszont megcélozzuk a 90-es éveket. Ebben segít nekünk Sugar Berci, vagyis Beri, szól az Ébredj velem, a Best FM-en. Ébredj!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd a szeptember és a Cry for You. Előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, kiegészítve időjárással és közlekedéssel a felelős szerkesztőtől, Incz Annitól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsonlai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A Lepke színpadon fellép Pifu, DJ Dule és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszetti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszetti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Baranyában is kötelező a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Több órás napsütésre számíthatunk szombaton. Jó napot kívánok, Incz Anna Mária vagyok. A kormányhivatali vizsgálatok alapján június elején Baranyában is tapasztalták a szőlőkabóca lárvák tömeges kelését. A növényvédelmi hatóság ezért közzétette az idei év első védekezési felhívásait. A védekezés valamennyi a fitoplazma fertőzéssel érintett területen kötelező. Az amerikai szőlőkabóca a fitoplazma fő vektora, a fiatal lárvák elleni védekezés pedig kiemelt jelentőségű, mert ilyenkor a lárvák még érzékenyebbek a növényvédőszerekre. A részletes védekezési felhívás Szigetvár, Gyúd és Siklós térségére már elérhető a Baranyai Kormányhivatal honlapján. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken tartanak ellenőrzéseket. A revizorok kedden a Harkányi Zsigmondi sétányon dolgoznak majd. A vendéglátóhelyeket, illetve a strandcikkeket árusító üzleteket keresik fel. Szerdán pedig Kémesen, a boltokban várható az érkezésük. Folytatódik azoknak a kereskedőknek az ellenőrzése is Baranya egész területén, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak a vásárlóknak. Vas, Zala és Baranya megye után péntektől Budapesten és 10 további vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Tolna és Somogy megye is köztük van, így a Dél-Dunántúlon jelenleg nincs tűzgyújtási korlátozás. A tilalmat azért oldották fel, mert az érintett területeken az elmúlt napokban elegendő csapadék hullott ahhoz, hogy csökkenjen a tűzkockázat. A részletekről a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni. Megkezdődött a Budapest-Pécs vasútvonal, Récilas és Dombóvár közötti szakasz karbantartási munkáinak második üteme. A MÁV csoport közlése szerint a munkavégzés miatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett MÁV buszok szállítják majd az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. A következő szezonban is Gyokit Zsejkó vezetőedző irányítja az NK Universitas Pécs női kosárlabda együttesét, amely idén bajnoki címet szerzett az NB1-ben. A klub azt közölte, több játékos is távozik Pécsről, nekik a hónap végén lejár a szerződésük. Máshol folytatja Dulpanka, Varga Alíz, Tótor Solya és Rátkai Eszter, és távozik a két légiós Julia Reisingerová és Alexa Held is. A klub tájékoztatása szerint a csapat Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: Szombaton is folytatódnak a meccsek rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt majd a nap, ám az időnként megnövekvő gomoly felhőzetből helyenként futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. A nyugati, észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések. Kora reggel 14, napközben legfeljebb 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, találkozunk holnap 3 órakor. És ha már a szombatot említem, akkor mindenféleképpen el kell, hogy mondjam, hogy lesz Pécs Café Light, nagyon-nagyon izgalmas témákkal és sok jó zenével. A dalok már is szólnak, méghozzá megállás, megszakítás mentesen, itt a September és a Cry for You.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Holnap már azért nyáriasabb lesz az időjárásunk, reggel 14, napközben 27 fokkal, vasárnap visszatérnek a záporok, zivatarok, ott éjszaka 12-13, napközben a 27-28 fok a jellemző, hétfőn visszaesik a hőmérséklet egy hidegfrontnak köszönhetően, nagyjából 20-21 fokra érdemes készülni szélre és 2 mm csapadékra, viszont kedden már 27, szerdán 30, csütörtökön 33, pinteken 35, a következő hétvégén bizony tikkasztó 36-37 fok. Lesz. Már is folytatódik a zenei maraton, velünk lesz többek között Berkes Olivér, előtte viszont zúzunk egyet, itt a Brit Fene gyerek, Robbie Williams.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mondom.

0: Welcome to Saint-Tropez. A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Egyre többet hallani mostanság az ázsiai tigriszúnyogról, hogy valójában mennyire veszélyes ez már is kiderül, ugyanis a vonalban itt van velem professzor dr. Mayer József, a PTH zoológus ökológusa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat és önt is.
0: Talán kezdjünk azzal, hogy honnan is került hozzánk az ázsiai tigriszúnyog?
1: Ez a tigriszúnyog Ázsiából behurcolással került valószínű, hogy Európában, Albániában találták meg legelőször, és oda nagy mennyiségű használt gumiabroncsot vittek, valószínű, hogy ebbe a gumiabroncsba lévő pangó vízbe, vízzel együtt hozták be a szúnyoglárvákat, és aztán ott kikeltek, de be lehet hozni egyébként más módon is, teszem azt vizes talajt kívánó dísznövényekkel, aminek most nagy a divatja, tehát ilyen pálmafélékkel ugyancsak behozhatták. És akkor innen terjedt el Európába, Olaszországba, majd Franciaországba, és ma már Skandináviába is megtalálható a tigriszúnyog, és innen terjedt el az amerikai kontinensen is, ott is a 90-es években és az ezredforduló.
0: A tigriszúnyog miben különbözik a csípőszúnyogtól?
1: Hát csípőszúnyogoktól, mert ugye Magyarországon mintegy 50 szúnyogfajt ismerünk, csípőszúnyogot, tehát ez egy gyűjtő fogalom, hogy csípőszúnyog, ebből 50 fajt ismerünk most, Ázsiából még 3, ezek közül egyik a tigriszúnyog, ez viszonylag kis testű szúnyogfaj, ami nagyon jellemző rá, hogy feltűnően mintázott, tehát a lábai és a teste is fekete-fehér mintázatú, és ez a fekete-fehér mintázat elég könnyen felismerhetővé teszi.
0: A tigriszúnyog milyen betegséget terjeszthet?
1: Betegséget sem kilóra, sem méterre, sem enyévre nem mérik. Tehát betegséget nem lehet terjeszteni, hanem kórokozót lehet terjeszteni, és ezek a kórokozók vagy megbetegítenek, vagy nem. Ugye ez a betegség az valamilyen tünet együttes. Azt kell mondanom, hogy tigriszúnyogról még nem sikerült kimutatni nálunk Magyarországon, hogy valamilyen kórokozót is terjesztett volna, szemben például a hazai csípőszúnyogokat, mondjuk a házi szúnyogot, vagy a dalos szúnyogot. Tehát gyűjtjük, vadásszuk, és erre az Ökológiai Kutató Központnak egy bázisa is van. Virológiai vizsgálatok még ezeket a kórokozókat nem mutatták ki. Ugye egy kórokozókat terjesztő élőlény, jelen esetben a tigriszúnyog, akkor tud kórokozót terjeszteni, ha egy beteg emberbe, egy fertőzött emberbe szív vér, és ebbe a vérbe benne vannak ezek a mondjuk a dengiláz okozó, vagy a mikrokefáliát okozó vektor, és ezt aztán a nyál mirigyeivel, amikor egy másik emberből vérzi, ezt a nyálat ugye a sebbe bocsátja, és így aztán átviszi. De ha nem talál magára beteg embert, akkor önmagában ez az állat semmilyen veszélyt nem jelent.
0: Professzor úr, köszönöm szépen! Folytatódik a zenei maraton, hamarosan hallható lesz Király Viktor slágere, a szóló, előtt itt a Volvox és a Taps.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
5: Mesélj!
4: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
5: Ez már tetszik.
4: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Bendegúzlakópark.hu.
6: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Para. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
6: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.
8: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
8: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
9: Évvégi bizonyítványok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, influencereket kapott el a NAV, foci VB, lázadnak a szurkolók a drágaság miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözi.
10: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, a 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
9: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV, az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
11: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you.

Nightshift-es lemezlovasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06 25 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cut & Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: 8 halott az M1-esen, elalvás okozhatta mindkét tragédiát. Elemcsatmágnes veszélyben a gyermekek. Illegális hulladékudvart nyitott portáján egy férfi Hevesben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki hétfőn itt volt velünk, úgyis tudja, aki meg nem, szerintem ő is kitalálta már az előző 60 percben, hogy pont úgy, mint hétfőn, ma is Classic House a menő a Night Shift extrában, amikor is ugye egy Night Shift rezidens visszatér, nyom egy plusz egy extra órát 7 és 8 óra között, nyilván én ehhez igazodva ugyanabból a stílusból nyomom a warm-upot 6 és 7 óra között. Szóval Classic House, az meg csak Lauer Krisztián lehet nálunk.
4: Sziasztok, én leszek, én önmagam, jó magam és még magam.
3: De már te vagy. Úgy a saját, mint a magam nevében.
0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Lauer.

0: Shift.
1: Na végre belefutottam én is, azt hiszem ez volt, nem a Szévár szól, egy Kisza vokállal, ugye? Mert mondtad, igen, hogy van egy ilyen régiói Bob Sinclair dal.
2: És kérlek szépen, azt hiszem, hogy körülbelül, nem hazudok, egy olyan 2 hétig gondolkodtam azon, hogy mi a vokál. Tehát, hogy mert tudtam, hogy ismertem,
1: igen,
2: a dal.
1: Igen.
2: És mondom, nem jut eszembe. Dúdoltam. I can wait, new shoes. 80-as évek.
1: Így.
2: Funk. És itt beugrott, mondom, de.
1: De várjál, ez a Bob Sinclair, ez nem az, amit a muzaikék csináltak.
2: Nem, ez a Bob Sinclair.
1: Ez a Bob Sinclair. Szévászol, Night Shift Extra, úgy, mint hétfő, ma is Classic House-okból válogatunk, pontosan ebben az órában már csak válogat. Lauer Christian, hétfői rezidensünk.
2: Szevasztok, hely!

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Na mindig, amikor megkérdezem, hogy na velük mi van, akkor mindig vagy nyomod az új infót, vagy egy 2-3 hét múlva jelentkeznek új kis lemezőcsőjök a Fetszenc volt.
2: Ja, Fetszenc volt, igen.
1: Mi van velük? Mit tudsz róluk? Vannak
2: ők még? Most újdonságot nem hallottam még róluk, tehát így nem tudom, el vannak tűnve. De szerintem ketten külön biztos, hogy dolgoznak még a 100%.
1: Mert most én azt néztem, hogy ilyen 2000-es ilyen ikonok, mint tudom, az Artful Dodger. Körbe turnézzák most egész nyáron, sajnos persze. Csak Angliát nyilván, de hogy azért még vannak, léteznek, hála az égnek.
2: Szóval... Annyi, hogy a two-step garage az nagyon-nagyon beindult, mint műfaj újra, igen. És így nagyon-nagyon megy, illetve a speed garage is, az is újra előjött, nem tudom, hogy a fiatalok rá vannak gyógyulva, és hát, emiatt ezek nagyon mennek.
1: Ami egyébként Angliában sosem halt, tehát persze, hogy van főzgyökeres angol dance műfaj, akkor az a garage meg a two-step.
2: Bizonyám, pontosan.
1: Na mindegy, Fetszen, Small Turnaround, Classic House egészen 8-ig Krisztiánnal a lemezjátszok mögött.
2: Úgy.

0: Na őt még egyszer valahol élőben, de szeretném.
1: Muszti?
0: Aha.
1: Hát nagyon-nagyon durva, és a mai napig nagyon-nagyon aktív, viszont az a durva, hogy kezdi bevonni a saját fiát.
0: Hát már ilyen Bob Sinclair a lányát.
1: Igen.
0: A David Guetta szintén ugye a fiát,
1: igen,
0: mert kapcsolatban tök jól viszonyul az egészhez, ugye, tehát nem az van, hogy ott tapossa ki az utat a gyereknek, hanem hagyja, hogy ő...
1: Hadd érvényesüljön.
0: Hát, tapasztaljanak, hogy milyen az, amikor ugye egy 30 fős klubból elmegy 10 ember, és neked 20 embert
1: szorakozott, igen. És ugye azt figyeltem meg, hogy most már volt egy-két olyan videó, amiben egy fiatal srác feltűnt a Mózdi mellett, aztán kiderült, hogy ez a fia, és hogy ugye elkezdte nyomni ő is a zenéket.
0: Vagy hogy milyen néven megy?
1: Nem tudom, de állítólag nagyon ügyes.
0: Na, hát ez pedig Sonic és Beloka, ugye? Boogie Wonderland.
1: Bizonyám.
0: Ami aztán sosem jelent meg hivatalosan.
1: Hát sajnos ugye az Earth, Wind & Fire-től megkérni jogot, az azért elég necces történet lenne.
0: A Fatboy Slim 20 évet várt arra, hogy a Rolling Stones megadja neki a...
1: 20 évet?
0: Igen, tehát ezt pont múltkor mesélte, hogy ugye amikor abban a pillanatban ugye megcsinálta a Rockefeller Skankert, azt mondta, hogy fél éven belül ugye annyit játszott, hogy hát kellett valami új. És rájött, hogy ez a szedi, az I Can Get No Satisfaction nem megy.
1: Igen.
0: És ezt azóta pörgeti, általában mindig a végén.
1: Persze.
0: Ez egy ilyen tényleg ilyen ikonikus Fatboy Slim mashup, és mindig ment, hát angolok szerintem, mert így meg is van egymásnak a száma, és mindig találkoznak fesztiválokon, és akkor mindig mondta a Mick Jaggernek, hogy figyelj, nem lehetne? És mondta a Mick Jagger, figyelj, nagyon jó a kis lemez. Nem. És most, tavaly decemberben azt mondja, ő se érti, hogy megint találkoztak valahogy, mondta, hogy figyelj, 20 éves a You've Come a Long Way Baby. És mondta Jagger, figyelj,
1: jó.
0: Úgyhogy megjelent hivatalosan a Rockefeller Skank az I Can Get No Satisfaction-nel együtt, úgyhogy
1: na
0: azért mondom,
1: kell
0: hogy a Sonicéknek szólni kell, hogy figyelj, kitartás hárhat.
1: Persze, lehet. Egyébként annyi, hogy az Earth, Wind & Fire-rel készült egy dokumentumfilm, az HBO-n lesz, nem is tudom, mikor mutatják be, arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: Na, úgyhogy a Sonicékat innen is csonkoltatjuk meg a Bellokát, tehát akkor Boogie Wonderland, ezt a bugit meg majd akkor jövő hétfőn folytatjuk Lauer Christiannal.
1: Úgy, szavaztok, hely!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lépett egyet előre a MÁV Plus app. Erre még Lali is elpirulna, razziáztak a büfékocsiknál. Fontos vizsgálatra várják a cigarettarabjait. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazástervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési időbetartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókodat már nem juthat el.
1: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Gwen Stefani most kivételesen nem zenekarával, a No Doubt-tal, hanem jó barátnőjével, Eve-vel és a Let Me Blow Your Mind-dal érkezik. Szakács Gergő is egy piciként hagyja a Follow the Flow-t, és egyedül jön majd az Elkezdem című dalával, és hát Melanie C és a Spice Girls többi tagja nélkül lesz majd hallható a Never Be The Same Again-nel itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Best FM a legjobb zenék. A CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cole-ra utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Ám úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleaver ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan védjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a Do You Wanna Get Funky.

come to think about it, his name was, it was you. Best FM a legjobb zenék, legjobban mindenki a második felvonásra, a 2002-es Big Beach Boutique 2-re emlékszik, amikor 4 millió ember jelent meg a Brighton-i tengerparton, de egy évvel korábban 2001-ben indult a Big Beach Boutique világhódító útjára, úgyhogy idén ünnepli ez a rendezvény a 25. évfordulóját, és ezt a szép kerek évfordulót Fat Boys Team természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát 3 nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy 4. napot is hozzácsapni a rendezvényhez, szóval idén július közepén csütörtöktől vasárnap lehet majd a Brighton-i tengerparton együtt bulizni Fat Boys Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz 4 millió ember. Fat Boys Slim, The

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Stefan, a legjobb zenek. A holnapi időjárás azért már jobban fog emlékeztetni a nyára. Pontosabban a holnapi hőmérséklet jobban fog már emlékeztetni minket a nyára, mert hogy azért lesz itt szél, meg hidegfront, meg zápor, zivatar, de cserébe 27 fokos nappali maximum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Évvégi bizonyítványok nem mutatnak meg mindent az osztályzatok. Javában tart a szület, egész jó lesz a cseresznye szezon. Börtönőrt fenyegetett, kommandósok mentek érte. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Lecsaptak a börtönőrt fenyegető robotmúltú férfira, Szabolcs-Szatmár-Berekben fogták el. A 35 éves elítélt a közelmúltban szabadult, és nem csak a börtönőrt, valamint annak családját fenyegette meg, hanem bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik arccsonttörést szenvedett. További részleteket nem közölt az ügyről a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha három ország rendez közösen futballvilágbajnokságot, akkor ahhoz három nyitó ceremónia dukát. Ma majd Los Angelesben és Torontóban lesz óriási buli az első helyi mérkőzések előtt. Tegnap pedig ugye Shakira indította el a futball VB első meccsét. Ő jön most Dizzy Rascallal és Alokával.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve. Rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este, minden este.
2: What is this gonna be called Cayocho? Que hola Cata, que hola Omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 2028-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a So Sick itt a

Best of a legjobb zenék. Nehéz meghatározni az Alcázar szó jelentését. Gyakorlatilag ezt használják minden olyan kastélyra, várra, börtönre vagy erődítményre, amelyet még a mórok építettek Spanyolország és Portugália területén a 8. és a 15. század között. Hogy jutott eszébe egy svéd popzenekarnak ezt a nevet választani ezek után?

Best FM, a legjobb zenék. Eltávolodott ő mostanra a zenéléstől. Vagy hát legalábbis nem nagyon tudjuk, hogy mi van vele mostanság. Az utolsó információ róla még zenével kapcsolatban 2007-es, akkor egy gyerek albumot készített, és nem mellesleg ma ünnepli a születésnapját. Meredith Brooks, Isten éltesse, ő jön, meg a Bitch.

0: Csama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tragédia az M1-esen elaludhatott mindkét sofőr, veszélyesek a gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Napsütés, felhők, záporok, ezt ígéri a hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Jamaica jó hírének terjesztésért és a jamaicai kultúra ápolásáért kapta meg Sean Paul azt az Order of Distinction nevű kitüntetést, amelyet közéleti személyiségek, énekesek, zenészek, sportolók szoktak kapni. Megkapta már többek között Shaggy és Usain Bolt, és jön a Temperature az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettó Superstar!

Best FM. Na, a legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: George Michael egy klubhimnuszt, Whitney Houston egy Chaka Khan klasszikust, Ember Márk és Törőcsik Franciska pedig egy jól ismert Demjén Ferenc dalt dolgozott. Tehát ezek érkeznek a mai utolsó 60 percben, vagyis jön majd a Szabadságvándorai. Itt lesz az I'm Every Woman és a Flawless Go to the City is.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection.

Best FM, a legjobb zenék. A Randi Guru című film rendezője pár hónappal ezelőtt besétált a filmstúdióba, és azt mondta, hogy lenne ötlete arra, hogyan lehetne megcsinálni a második részt. Mire azt a meghökkentő választ kapta, hogy köszi, de Will Smith már dolgozik egy ideje a második részen. Szóval nem csak a Men in Black, nem csak a Bad Boys, és nem csak a Legenda vagyok, de úgy látszik, hogy a Randi Guru is folytatást kap majd. Jöjjön az első rész végéről, Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best FM.

hallgattam a legjobb zenék, hogy a most érkező Zsárul és 50 Cent nincsenek jóban, az nem kifejezés. Volt itt már bunyó, késelés, és ahol csak lehet keresztbe tesznek egymásnak, de azt hiszem, hogy mégiscsak a legstílusosabban 50 Cent járt el, amikor egy Zsárul koncerten az első négy sort teljes egészében megvette, majd nyilván senki nem ment el, és üresen hagyta.

Best FM, a legjobb zenék, Biki, Big Flavi Tomi, a hétvégi házigazda, pihen, nyaral, horgászik, szóval nem lesz se szombaton, se vasárnap, ami azt jelenti, hogy hát holnap és holnap után is White Boy All Night Long. 6-8-ig természetesen ugyanúgy mixelni fogunk, szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap pedig chill lounge-t és deep house-t, és aztán maradok is egészen éjfélig, kivéve most, mert most megyek, ennyi volt már a Night Shift, én a French Affair,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave the-